Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányi Né Demeter Magdi. Mai műsorunkhoz is kellemes időtöltést kívánok!

A nyár lassan elköszönt tőlünk, magával viszi a tiszta hajnalokat, a hosszú napfényes délutánokat, a virágok illatát, a fák lágy simogatását, tücskök muzsikáját a réteken, pillangók táncát a kertekben. De most még nincs okunk szomorkodásra, mert előttünk áll egy szép nyári hónap, az augusztus. Most még gyűjtjük a napfényt, a meleget, a muzsikát, a játékot és a táncot a szívünkben azokra a napokra, amikor hűvösek a nappalok, a nap pedig csak ritkán mutatja arcát a sötét felhők mögül. Most még nekünk ragyog a nap, és a napfényhez már csak jó zene, öröm és vidámság szükséges.

Szent Lőrinc ünnepe van augusztus 10-én és szeptember 5-én is. Szent Lőrinc a legenda szerint második Szent Szixtus pápa diakónusa, vagyis szerpapja és tanítványa volt. Amikor Valerianus császár keresztény üldözése idején 258. augusztus 6-án a pápát elfogták, a pápa Lőrincre bízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza szét az egészet a szegények között. Lőrinc a pápa akarata szerint cselekedett. Amikor őt is elfogták és követelték tőle az egyház értékeit, ő a szegényeket és a betegeket vezette a bíró elé, és azt mondta, íme az egyház vagyona. Ezért kegyetlenül megkínozták, majd rostélyra fektették, és 258. augusztus 10-én Rómában élve elégették. A legenda szerint egy darabig mozdulatlanul feküdt a rostélyon, majd így szólt a hóhérhoz. Az egyik oldalam már megsült, fordítsa másik oldalamra. Lőrinc a legnépszerűbb szentek közé tartozik. Rengeteg templom, település, utca, hegy, folyó és művészeti emlék viseli a nevét. Lőrinc a szegények, szenvedő lelkek, diákok és mindazok védőszentje, akik tűzzel dolgoznak.

Régi mondás, ha lőrinc belepisil a dinnyébe, vége a dinnye szezonnak. Utána már nem jó a dinnye. Ez azonban jó néhány éve már nem így van, mert a termelők tudatosan kitolták az érési időt. De még ma is mondják az ízetlen kásás, rossz idő dinnyére, hogy meglőrincesedett. Az első lőrinc nap augusztus 10-én, a második lőrinc nap pedig szeptember 5-én van. Ezért nyugodtan lehet enni az augusztus 10-e utáni görögdinnyéket is, mert még akkor is jó minőségűek. Ismert közmondás, az úgy búsul ez, mint akinek nem jutott dinnyeföld. De miért is hívják ezt a dinnyét görögdinnyének? Az első feltevés szerint a bizánci kereskedők lévén került Magyarországra az eredetileg Észak-Afrikából származó növény, mely a tökfélék családjába tartozik. A második magyarázat szerint a görgetés szóból ered a neve, mivel a nehéz, nagy gömbölyű gyümölcsöt görgetni lehetett.

0: csak az álom, ami mindig rám talál.
1: Ha augusztus, akkor csillaghullás. Ezt mindenki tudja, ugyanis ha a nyár utolsó hónapjában az éjszakai égre pillantunk, akkor biztos, hogy elcsípünk legalább egy fényes meteort. A Perszeidák a legismertebb meteorraj, amely évről évre számtalan hulló csillaggal ajándékoz meg bennünket a nyári éjszakákon. A meteorok ráadásul nem csak az éjszakai hajnali órákban láthatóak, hanem az esti órákban is megpillanthatjuk őket. Gyönyörű égi jelenség ez. A Perszeidákról az első feljegyzéseket kínai csillagászok készítették. Ezekből az írásokból kiderül, hogy már 2000 évvel ezelőtt is észlelték ezt az égi tüneményt. Nem csak az angol szász nyelv területen, hanem Magyarországon is a hulló csillagokat Szent Lőrinc könnyeinek nevezik. A csillaghullás megleséséhez két dologra van szükség. Tiszta égboltra és türelemre.

A legismertebb babona a hullócsillagokkal kapcsolatban, amit egészen biztosan mindenki kipróbált már, az, hogy aki hullócsillagot lát és kíván valamit, annak valóra válik az álma. A legáltalánosabb népi hiedelem szerint a hullócsillagok az elhunytak lelkei, és amikor látunk egyet, akkor a lélek kiszabadul a tisztító helyről. Egy másik hiedelem szerint minden embernek megvan a maga csillaga, és amikor látunk lehullani egy csillagot, akkor éppen egy emberi élet alszik ki. Az álmos könyv szerint figyeljünk oda az álmainkban megjelenő hullócsillagokra, mert azok minden esetben sorsváltozást jelképeznek. Esélyt adhat egy régen dédelgetett kívánság megvalósítására. Ezen kívül még sok más születéssel és halállal kapcsolatos hiedelmek léteznek. De nekem a legkedvesebb és a legromantikusabb az első, amikor kívánhatunk valamit. A legszebb, amikor kéz a kézben, szerelmesen összebújva, egy csókkal lepecsételve történik a kívánság. Van ennél szebb? Nincsen.

augusztusban nem csak a hullócsillagokat csodálhatjuk meg az éjszakai égbolton, hanem augusztus 12-én különleges égi jelenség teljes napfogyatkozás változtatja meg néhány percre Európa egyes térségeinek fényviszonyait. A teljes napfogyatkozás közvetlenül napnyugta előtt következik be, ezért a megfelelő helyen tartózkodók rövid időn belül kétszer élhetik át az alkonyatot. Az első sötétedést nem a lenyugvó nap, hanem a hold árnyéka fogja előidézni. Amikor a hold teljesen eltakarja a napkorongot, a nappali fény hirtelen elhalványul, a táj színei megváltoznak, a levegő hűvösebbé válhat, az állatok pedig úgy viselkednek, mintha valóban beköszöntött volna az est. A teljes napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a hold pontosan a föld és a nap közé kerül, és ideiglenesen eltakarja a nap teljes korongját. Bár a hold valójában jóval kisebb a napnál, a földhöz sokkal közelebb helyezkedik el, ezért az égbolton közel azonos méretűnek látszanak. A nap megfigyelése ugyanakkor kizárólag napszűrővel, vagy kifejezetten erre a célra készült napfogyatkozás néző szemüveggel biztonságos. Szabad szemmel, napszemüvegen, fényképezőgépen, vagy nem megfelelő védőeszközön keresztül a napba nézni súlyos és maradandó szemkárosodást okozhat.

Szeretem a holdat. Már gyerekkoromban is szerettem nézegetni. Mindig vonzott. A mai napig gyakran belefeledkezem a látványába. Szerintem a hold az egyik legszebb égi jelenség. Van benne valami különös, valami titokzatos. Nincs saját fénye, befogadja a napfényét, amit nem tart meg önmagának, hanem éjjelente széthinti a világban. Ő nem született ragyogónak, mégis a legsötétebb időben fényt ad az emberiségnek. És ez nem kevés. Azt tanítja nekünk, hogy nem kell mindig ragaszkodni a ragyogáshoz, nem kell mindig feltűnni, nem kell mindig hősködni, nem kell mindig erősnek, magabiztosnak lenni. Elég, ha nyitottak vagyunk a fényre, a jóra, a szépre, ha mindezt befogadjuk, hogy aztán visszasugározhassuk azt mások felé. Az számít, hogy megtartjuk magunknak, vagy pedig továbbadjuk a fényünket. A hold akkor is szórja a fényét, ha senki nem néz az égre, és nem csodálja őt. Nem törődik vele, hogy mit kezdenek az emberek a fényével. Az ő dolga az éjszakai sötétségben ragyogni. A mesékben, regényekben, dalokban, versekben nagyon gyakran találkozunk a holddal, mint megihlető, vigasztaló, csábító, bátorító, érzelmeket felkavaró, vonzó, tüneményes jelenséggel.

hold és a csillagok titka, tanmese. Évezredekkel ezelőtt, amikor a világ még nagyon fiatal volt, a hold az éjszaka legszebb díszeként ragyogott. Sárgás lágy fénye megnyugtatta az erdő vadjait és az embereket, akik aludni tértek. A hold azonban esténként nagyon magányosnak érezte magát. Ahogy körülnézett, látta a sok apró csillagot, amelyek vidáman sziporkáztak, és mindegyiknek megvolt a maga különleges ragyogása. Bárcsak én is olyan sokan lennék, mint ők, sóhajtott fel egy este a hold. A csillagok együtt olyan fényesek, hogy bevilágítják az egész eget. Én pedig egyedül vagyok, és csak egy vékony sarlóként látszom. Biztosan sokkal jobb lehet egyszerre többnek csillogónak lenni. Panaszát meghallott az éjszaka szele. Megállt mellette, és így szólt. Kedves hold, te azt hiszed, a sokaság tesz valakit értékessé, pedig a te igazi szépséged és erőd épp a te egyediségedben rejlik. A csillagok sokan vannak, de a te fényed az, amelyik megmutatja az éjszaka igazi arcát. Nem a mennyiség számít, hanem az, hogy a te feladatodat senki más nem tudja elvégezni helyetted. Ha te nem lennél, a föld lakói nem pihenhetnék ki a nappali fáradalmait, és a tengerek sem tudnák, mikor kell áradniuk. A hold elgondolkodott a szavakon. Rájött, hogy felesleges a csillagokhoz hasonlítania magát. Ő az ő feladatában csodálatos. Megtanulta elfogadni önmagát. Néha teli holdként ragyogott teljes pompájában, néha pedig csak egy kis sarlóként bújt meg az égen, hogy pihenjen. Megértette, hogy a saját ritmusa és egyedi létezése pont elég ahhoz, hogy tökéletes legyen. Most már nem volt szomorú, mert megtanulta a hold, hogy egyetlen ragyogás többet érhet, mint a sokaság csillogása.

Szeretem a békességes csendet. A csend nagyon tiszta dolog. Áldott. Közelebb hozza egymáshoz az embereket. De csak azok tudnak egymás mellett csendben ülni, akik közt teljes az összhang. Ilyenkor a szívek beszélgetnek. Írta Nicholas Sparks.

0: Nagyon gyakran az állatok különből viselkednek, mint az emberek. Az önzetlen szeretetet és ragaszkodást az állatoktól kéne megtanulni, mert az emberek többsége már csak érdekből tud szeretni, és
1: csak a pénzhez és a hatalomhoz tudnak ragaszkodni.
0: Egy ember vásárolt egy kutyust. Egy idő után, amikor látta, hogy a kutya unatkozik, hogy milyen egyedül van, amikor ő nem tud vele foglalkozni, vett egy másik kis kutyát is. A gazdi egy nagy tányérban adta mindkettő számára az ételüket. Az első kutya, aki időközben már nagy lett, megtanította az új kiskutyát arra, hogy csak a tál felét egye meg, hogy mindkettőjüknek maradjon. A két kutya

Gyermekeknek szóló mai mesémet Pósa Lajos írta. A címe Szöcske Úrfi. Vígan ugrik Szöcske Úrfi a virágos réten, két ölet is szökik néha széles jókedvében. A sarkaláb egyre mondja, legyen embersége, ne ugráljon a fejemre, nem jó lesz a vége. Kakukkfű is megsokalja, nincs egyéb dolga. Pittek pattog a pipacs is, ruhám bepiszkolja. Sírva beszél a ne felejts harmatos bokorral, jaj a szemem, most ki, teleszórt a porral. Csípős csalán, csípkedve szól az árok partján át, erre jöjjön, fogadom, hogy megcsípem a lábát. De a szöcske se hal, se lát, nagyot ugrik rája, jobbra csuklik, balra csuklik, s meghibban a lába. Összeszorul a bogárnép, sopánkodik rajta, cserebogár a kis tücsköt doktorért futtatja. Kisvártatva megérkezik szitakötő doktor, szöcske lábát tapogatja, igazgatja sokszor. Csóvágatja nagy ümgetve a fejét is rája, no, majd mindjárt utilapot kötök a talpára.

Sose bánts a doktor uram, nem érez egy mukkot. És kapta magát Szöcske úrfi, s három ölet ugrott.

Paudics Zoltán verse. Voltam én is egykor álmodó, voltam én is egykor lázadó, voltam sokszor bús és boldog is, voltam kegyelt, voltam árva is. Volt, hogy jól, volt, hogy rosszul éltem, voltam bátor, és volt, hogy féltem, de sosem volt, hogy nem reméltem.

Egy idézet Fodor Ákostól. Minden szépség megérint, minden jóság meghat. Úgy látszik, sosem nő be a szívem lágya.

Albert Schweitzer mondta. Vannak idők, amikor a saját fényünk kialszik, és egy másik embertől kapott szikra kell, hogy újra lángra kapjon. Mindannyiunknak jó okunk van rá, hogy mélységes hálával gondoljunk azokra, akik fellobbantották bennünk a lángot.

Paulo Coelho írta, ezen a földön mindenkinek megvan a maga kincse, ami vár rá. De ne felejtsd el, hogy csak azt talál igazi kincset, aki a szívére hallgat.

0: Mai műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsor szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Nagyon szép hétvégét és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.